55 northbound at 111 on a gray Kia van. Gray Kia van. 368-7047 Du Bois truck. 368-7047 Du Bois truck.